0: Nyankopɔn ka kyerɛ Israelfoɔ
1: Saul kum apem. Ana Saul ka kyerɛ ne ba Jonathan ana ne nku nyinaa David.